si zdravi, reko biš. Jo, karton album rek, a taky poruce lám. Sam pota.